En dökint a tornyon, tenni lát, dolgizzák, és kapcsolják, tenni lát.